0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemarasz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Hallgasson minket a poptarisznya.hu oldalon.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words!

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Játszóda. Máshol nem játszák. Nosztalgikus emlék. Csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Forget the guys in the suits, you know what I'm saying? Because they ain't got it going on this year. Because they ain't sexy at all.
1: Egy rádió, ahol valóban fontos a hallgató szórakoztatása.
2: www.poptarisznya.hu

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: Koptarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.koptarisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kuni

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Poptarisztja.hu, ahol a nosztalgia 2026-ban is életre kell. 1, 2,

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Netrá.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hitlistarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.
2: Let's do it.

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: aktualisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Bétósó.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Itt Pop Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: aktarisnya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Köszönöm, hogyha itt vannak. Köszönöm, hogyha... Kuckuc. A fodrokot hallgatják, mert hogy a poptalisznyában és a rádióvésben is az szól. Na jó régen. Engem úgy hívnak, hogy Fodor János. 2026. 6. hó 9-e van. Este 8 óra elmúlt 6 perccel. Szentendre felett viharos az ég, erősen fúj a szél. Kezdjük!

Hát szép az élet. Amikor ilyen dolgokat hallgatunk, akkor azt hiszem, hogy minden rendben van, és már is kipróbálok egy lemezjátszót is, hogy szól-e.

Hát szól, azt hiszem, önöknél is, és hogyha hallják, akkor már is megíratják nekem, hogy ki az együttes. Az előadóra vagyok tehát kíváncsi. These things that are pleasing you.

Hát én nagyon szeretem ezt a csapatot, és hogyha tudják, hogy mit hallottak, akkor azt is tudják talán, hogy én miért szoktam mindig a Hotel Kaliforniával kezdeni. Még akkor is, hogyha gyakran persze egy-egy feldolgozást játszom le, mint ahogyan a mai műsorban is először. És igen, Kata Tikka Kiskassa nagyon jól mondta, hogy az Eagles együttes egyik dalát hallottuk. És mindenkinek, aki írásban is köszöntött, nem csak engem, hanem minden egyes hallgatót, viszonozni szeretném, és abban bizakodom, hogy ma is lesz egy jó esténk jó zenékkel. Úgyhogy engedelmükkel már is egy nagyon-nagyon régi dalt próbálok elindítani, hát hogyha még ez is jól szól.

Nos, ilyen nyugodt és néha-néha régi zenéket is be fogok ma készíteni. Remélem, hogy nem lesz ellenükre. Például a kezemben van egy ajándék CD, írott CD, és én nagyon büszke vagyok, hogy ilyet kaptam. 10 éves a Fodrok, 2021. 11. 9-i dátummal KG Topi válogatása van a kezemben, aki hát annak idején legalábbis lelkes hallgatója volt a Fodrok című műsornak, és megtisztelt abban, hogy 21 dalt fölmásolt egy CD-re, ami neki fontos volt, vagy amit én többé-kevésbé, vagy előfordult legalábbis, hogy lejátszottam itt a rádióban, a Poptarisznyában, amit ugye azóta már a Rádió Bézs is ad. Szóval itt van egy olyan régi-régi felmétel, ami 1973-ban született.

0: zene, gondolat, érzelem.
1: Csak egy műsor Fodorral.
0: De én is hallgatom. Fodorok.
2: Jó régi felvételek voltak ezek, és mutatnék én még, hogyha nincs ellenükre ilyen régi felvételt. Talán emlékeznek még az idősebbek mindenképp Juliet Gréco nevére. Most jön egy 1964-es dal, az a címe, hogy Moulin Rouge.

Hát jó, jó régi dolog. De tudják, úgy vagyok evel, hogy néha szinte jó esik nem a mára figyelni, nem a mostani híreket figyelni, nem a mostani világpolitikai eseményeket. És azt is mondom, hogy néha jó esik nem a mostani dalokat hallgatni, bár tagadhatatlan, hogy nagyon sok, hát szinte megszámlálhatatlan új tehetség van, és ez így is van jól. És majd 50, 60, 70 év múlva lehet, hogy az ő dalaikat is játsza egy rádió, ha ugyan akkor még lesz rádió, vagy lesz egyáltalán emberiség, reméljük. Valamiféle módon nyilván a zene meg fog maradni, itt marad velünk. Hát már volt alkalmam szerencsém bemutatni önöknek egy feldolgozást, amit kevertem is a régi, az eredeti Animals dallal. Most jöjjön megint egy feldolgozás. A dal eredetiét az egész világ ismeri. Ezt a feldolgozást szerintem kevesebben.

estébe simuló zene, lesz van még több hasonló. Azonban most megint egy régi felvételt választottam, egy olyat, ami azt gondolom, hogy az idők végezetéig fennmarad, megmarad, és még ember lesz, addig szívesen hallgatja. Etta James-t.

most egy olyan dalt szeretnék lejátszani önöknek, amiben Tom Jones is énekel, Lou Reed mellett, meg Bono, meg Elton John, meg nem is tudom, talán David Bowie is ott volt a színpadon akkor. Szóval Tom Jonesról szeretnék két szót szólni, lévén, hogy tegnap előtt volt a születésnapja. És hát 1940-ben született, gyors számolás, ugye, és már is tudjuk, hogy 86 éves, és nem is olyan régen még színpadon volt. Nem tudom, hogy most milyen állapotban van, de engem lenyűgözött, de tényleg lenyűgözött az ő pályafutása. Volt olyan este, amikor több mint 100 000 dollárt keresett, természetesen akkor, amikor az még nagyon-nagyon nagy pénz volt, egyébként most is nagy pénz. Mindent elért, amit elérhet egy ember, azt hiszem. Elég régóta Amerikában él, és hát a feleségét azt hiszem 59 évig éltek együtt, vagy legalábbis annyi ideig a felesége volt, nem régiben vesztette el. És hát külön cikkek tucatjait lehetett olvasni a világhálón, hogy milyen nagy, hát ott mondjam így, nőcsábász volt. Egész komoly számok jelentek meg, hogy hányan fordulhattak hasukról a hátukra, vagy fordítva az ágyában. De hát kit érdekel, legalábbis engem nem olyan nagyon, kit érdekel, hogyha annyira jó valaki, mint ő. Több mint 100 filmben énekelt a pályája során, és alig van, vagy hát szerintem nincs is olyan ember, aki ne tudná, hogy ki ő. 2012-ben jelent meg a 40. stúdióalbuma. Lenyűgöző az ő teljesítménye szerintem legalábbis, úgyhogy szerintem indokolt, hogy most hallgassunk meg a Brit Birodalom rendjének tiszteletére, aki egyébként természetesen Grammy-díjas is, és a hollywoodi hírességek sétányán is megfelelhető az ő csillaga. Szóval hallgassunk meg egy olyan dalt, amiben ő is énekel.

színpadon annyira be tudott olvadni a többiek közé, a legvégén ismerhették talán leginkább fel a hangját, pedig végig ott volt, és végig fantasztikus alázattal énekelt. Úgyhogy boldog születésnapot! Mi pedig menjünk tovább itt a Fodrok című műsorban, és hallgassunk ismét egy kis estébe simuló blues zenét.

ismét időben ugorjunk hátrébb, vissza a múltba. Szerintem egy gyönyörű felvétel.

ennek az együttesnek egy másik nagyon híres dala, hogyha megírják, hogy melyik az, ha valaki tudja, akkor lejátszom majd azt a felvételt is.

0: Ízlés, minőség, egy régi hang. Hallgassa Fodort minden kedden este 8-tól 10-ig.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.
2: És pénteken a Rádió Bézsen.

0: mint amikor egy követ a tóba dobnak. Hatás. A víz is fodrozódik. Fodrok ma is.
1: És hát remélem, hogy még a jövő héten is, meg azután is, meg még sokáig, mert hogy lenni jó. És visszatekinteni is jó, most egy olyan felvétel sorozatot indítok el, ami a régi időket idézi. Remélem, hogy kedvünket lejjük bennem.

Lévén, hogy ketten is eltalálták, hogy mi az a híres másik dal, ami köthető Afrodité gyermekéhez, hát játsszuk is le, akkor így illendő, megígértem, és tudják, az ígéret szép szó.

Ugye hát normális esetben két út van, bár lehet, hogy a harmadik épp a középút. Egy műsorvezető előtt az egyik, hogy tartalommal, nem csak zenei tartalommal, hanem gondolatival is kitömi, kitölti azt a műsoridőt, ami a rendelkezésére áll. És van egy másik lehetőség, egy másik út, ami valahogy a ma estében hozzám közelebb áll, amikor hát én is hallgatóvá válok. Én is gondolkodom. Én is a zenére figyelem, mint egy, nem is tudom, átmosom magamon mindazt, ami hát zenei formában megjelenik, és nem nyaggatom magamat, önt, téged, hanem csendben vagyok. Igen, tudom, van persze egy köztes út is, de már én réges-régen megengedem magamnak azt a luxust, hogy mindig azt csináljam, amit, vagy majdnem mindig azt csináljam, amit az ösztöneim engednek. Úgyhogy ma sem volt, egyébként már elég régóta nem volt vers, nem volt hihetetlen okos gondolat, nem akartam megváltani a világot, önt se, kedves hallgató, egész egyszerűen vagyok, ugyanúgy, mint annyian, és nagyon jó muzsikákat hallgatok.

Mert nyilván azok, akik annak idején ezeket a dolgokat hallották, azoknak emlékek tolulnak fel, azok otthonosan érezhetik magukat, de felnőtt közben egy másik generáció, és bizonytalan vagyok, hogy nekik ez jó-e.

0: Ezen tudom felmérni, és nem is nagyon akarom persze, hogy e pillanatban hányan hallgatják ezt a műsort. Szívem szerint persze mondanám, hogy akkor most jöjjenek az üzenetek, hogy jó ez a zene, vagy nem. Újabbakat, vagy maradhatunk ebben a zenei világban, de hát lehet, hogy az sem lenne mérvadó. Minden esetre ezek tényleg már retro zenék.
1: And in the chapel where Laura prayed for Tommy who passed away,

0: zenét választ. Gondolkodik és beszél. Fodor a poptarisznyában. Fodrok.
1: És hát a Rádió Bécsben is lévén, hogy ez egy közös műsor.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

Please come back to me. I miss you so much.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Kaptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.kaptarisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.